0: Hírek, hírek, hírek. Sportet The Pushtán. Hírek. Diés hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska Poskoltyák. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tirok. Trita Stel Adrenalin. Skoltyán Signor Rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa Prizren, Paki Automobile The Porsche Pristina.